0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit július 1-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. Mondom a tartalmat röviden. Világpiacok. Az európai befektetők óvatosak az inflációs jelentés előtt. Az Európai Unió eltörölte a 150 euróig terjedő szállítmányok vámmentes behozatalát. Tomislav Szokol nyerte az egészségügyi kategóriában az Európai Unió Oscar-díjat. A horvát állampolgárok 81%-a stabil lakóhelynek tartja az Európai Uniót. A magyar állampolgárok bizalma az Európai Unióban 80%-ra emelkedett.
1: Híreink következnek.
0: Dalmácia egyes részei tegnap este vihar sújtotta heves esőzéssel, jégesővel és mennydörgéssel. A villámcsapások több tüzet is okoztak. A legrosszabb a Csiovó szigetén volt, ahol a tűz házakat veszélyeztetett. A mennydörgéssel és villámlással járó vihar miatt Stone közelében Orebics felett és Mljet szigetén is tüzek ütöttek ki. Óvatosan kereskedtek ma az európai tőzsdék, az indexek kissé csökkentek, mivel a befektetők az Eurostat inflációs jelentésére és a jegybankárok véleményeire várnak. A vezető európai részvényeket tömörítő Stock 600 index 0,4%-kal csökkent, a londoni FTSE index 0,32%-kal esett, míg a frankfurti DAX 0,10%-kal, a párizsi pedig 0,48%-kal esett. Az Eurostat ma közzé teszi az euróvezet inflációjáról szóló jelentését, amelyből kiderül, hogy az Európai Központi Banknak ismét emelnie kell-e a kamatlábakat. Az Európai Unió szerdán eltörölte a 150 eurónál kisebb értékű szállítmányok vámmentességét, ami azt jelenti, hogy az EU-n kívülről olcsó árukat vásárló fogyasztóknak mostantól többet kell fizetniük. Az új szabályok értelmében a szállítmányban lévő minden egyes árukategóriára 3 eurós általányvámot kell fizetni. Míg az eladók vagy importőrök jogilag kötelesek bejelenteni az árukat és megfizetni a vámot, az Európai Bizottság figyelmeztet, hogy a költségeket áthárítatják a fogyasztókra. Az intézkedést az alacsony értékű termékek Európai Unióba történő importjának hirtelen növekedése után vezették be. Az Európai Bizottság adatai szerint tavaly 5,9 milliárd 150 eurónál kisebb értékű vámmentes szállítmány érkezett az Unióba. A szállítmányoknak több mint 90%-a Kínából származott. Egyre több horvát állampolgár tartja az Európai Uniót stabil menedéknek a geopolitikai bizonytalanságokkal szemben. A horvát állampolgárok nagy többsége, 81%-a stabil lakóhelynek tartja az Európai Uniót egy bizonytalan világban. Majdnem háromnegyedük egyetértene azzal, hogy az EU-nak több erőforrásra van szüksége ehhez. A magyar állampolgárok bizalma az Európai Unióban, mint a bizonytalan világ stabilitását biztosító tényezőben 80%-ra emelkedett, ami jóval meghaladja a 75%-os uniós átlagot, derült ki ma az Euróbarométer felmérésből. Az októberben és novemberben végzett előző felméréshez képest a tagállamok állampolgárainak EU-ba vetett bizalma 8%-ponttal nőtt, míg Magyarországon 14%-ponttal. A felmérésből az is kiderül, hogy a magyarok 81%-a véli úgy, hogy az Európai Unióhoz való tagság előnyös. A tagság legnagyobb előnyeként a válaszadók 41%-a az új munkahelyeket, 37%-uk pedig a gazdasági növekedést említi.
1: A Magyar Egészségügy Napja, másik néven Semmelweis nap, vagy Semmelweis Ignác nap, 1992 óta minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban ezen a napon Budán, a Tavánban született Semmelweis Ignác, magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, oka empirikus felfedezésében. 1992. márciusában az országgyűlés 26 harmadik törvénye, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július 1-ére megalapította ezt az emléknapot is. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben, és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén. Az ünnepnap környékén adományozzák többek között a Semmelweis Egyetem Kopp Mária Média díját, a professzor emerita és emeritus címeit, valamint ekkor nevezik ki az intézmény tisztségviselőit is. 2010. novemberében Réthei Miklós, Magyarország Nemzeti Erőforrás Minisztere törvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűléshez, amelyben a Semmelweis nap munkaszüneti nappá nyilvánítását kérte a következő indoklással. Az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését, presztízsének emelését szolgálja. A javaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003-as évi 84. törvényével való kiegészítését foglalta magába a következőképpen. Július 1-e Semmelweis nap, ami az egészségügyi szolgálatoknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. A javaslatnak köszönhetően 2011. január 1-én a kiegészítés hatályba lépett, így július 1-e 2011-től munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók számára Magyarországon. Semmelweis Ignác Fülöp 1818. július 1-én Budán született, magyar orvos, az anyák megmentője. 2013-ban az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága a Világemlékezete Program részének nyilvánította a Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseit és azok dokumentumait. Egyetemi tanulmányait 1837 őszén a Bécsi Egyetem jogi fakultásán kezdte, majd még abban a tanévben átiratkozott az orvosi karra. 1847-es velencei szakmai utazása után fájdalommal értesült barátja a kollégája haláláról. Jakob Kolecska boncolás okozta, vérmérgezésben hunyt el. Eltöbrengett ezen, és még az év márciusában felismerte, hogy az a betegség, amely barátja halálát okozta, és az, amely gyermekágyi láz néven ismertek, azonosak. Már Bécsben, majd 1851-től a Pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként kimutatta az aszeptikus eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben. Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta terjeszteni nézeteit, de sajnos az orvostársadalom nem vett róla tudomást. Az antiszeptikus eljárások jelentőségét és annak bevezetését is csak Joseph Lister, angol sebész meggyőző munkája nyomán lassanként fogadta el az orvos szakma. Semmelweis első megállapítása az volt, hogy a klórvizes kézmosás megszünteti a kézen a boncolás utáni hullaszagot. A későbbi összefüggése ennek alkalmazása közben jött rám. Ekkoriban a kórokozó baktériumokat még nem ismerték, ám ez nem akadályozta meg a klórt abban, hogy a kézzel tapadt baktériumokat is megölje. Szinte ismeretlen magyar szülészként csak szélmalomharcot tudott folytatni a kór tekintélyes és különböző elméleteket hirdető szülészeivel szemben. A mikroorganizmusok felfedezése, Louis Pasteur munkássága hozta meg az áttörést, ennek nyomán kezdett Lister is 1865-ben a karbolsavas antiszepszissel foglalkozni. Jó megfigyelő képessége és tapasztalatai, valamint a statisztikai adatok helyes értelmezése alapján Semmelweis lényegében az antiszepszist vezette be a kórházi szülészetben, ezzel jelentősen csökkentve a gyermekágyi láz okozta halálozási arányt. Ragaszkodott a kórtermek rendszeres takarításához, szellőztetéséhez, naposztatásához és a gyakori ágyhúzat cseréhez. A takarékosságból szennyes ágynemű felhúzását elbocsátással büntette. Eljárását mások nem alkalmazták, nem látván be az ok-okozati összefüggést. Hasznossága csak a kórokozók felfedezésével nyert bizonyítást.
2: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.